0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál Tarló, Gaz, Avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Északa 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: kocsmában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe az országban, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetette a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőség vizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban. Folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe. 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobb oldalt megbélyegző pedofil vádnak. Panyi Miklós hozzátette, úgy tudják, hogy Bangó Sándor öngyilkosságot kísérelt meg. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon, Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az országban, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. A Fidesz vasárnap estig nyilvánosságra hozza a birtokában lévő információkat, amelyek azt bizonyítják, hogy Bangó Sándor áldozat, közölte a párt országgyűlési képviselője. Panyi Miklós közölte, az elmúlt időszakban tényfeltáró munkát végeztek, hogy kiderítsék, mi történt április közepén, amikor a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakója interjút adott a Kontrollnak. Az ellenzéki politikus azt mondta, több információ utal arra, hogy az interjú pénzért cserébe készült el, és része volt egy felépített, az egész jobboldalt megbélyegző pedofil vádnak. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A Duna vízállása Budapestnél rekordalacsony. Szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása a történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatot végeznek. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
1: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és közép érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
8: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
8: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt, Jesseg! 7 óra múlt 9 perccel, ez már a napindítónk itt a Trio FM-en. Én Pálinkás Zsolt vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a névnapos hallgatóinkat. Ma a Juditok, a Xéniák és a Donatellák ünneplik a névnapjukat. Isteneltesse a hölgyeket! Belevágunk a ma reggelbe is, jó zenékkel, friss információkkal, s ahogy tegnap is tettem, hozok a mai napra is néhány különleges kedvencet a régi múlt idők slágerei közül. Itt lesz 1998 volt Tupac dallama. Ezzel indítjuk a csütörtök reggelt, jó rádiózást, ha van kedvük és idejük, tartsanak velem ma is!

Jó reggelt kívánok! Nézzük, milyen időre számíthatunk a térségben a következő napokban. Mától tovább fokozódik a kánikula, csütörtökön tikkasztó hőségre és szinte teljesen felhőtlen száraz időre van kilátás. A keleti szél gyenge mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a 22 fokos reggel után délutánra 35 fok köré emelkedik. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenik meg az égen, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken 19 fok körül alakul, a délután óráiban viszont már 38 fokos forróság várható. A hétvégén folytatódik a zavartalanul napos forró idő, szombaton és vasárnap 19-20 fokos hajnalokat követően 39 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, legfeljebb néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Fogyasszanak sok folyadékot, vigyázzanak magukra a hőségben.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési híreket. A 31-es főúton Jászjelkó alma közelében fakivágási munkákat végeznek. A 87-es és a 88-as kilométer között félpályás korlátozásra számíthatnak mindkét irányban. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolatfelújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben. Július 31-én pénteken 18 órától augusztus 1-én szombaton este 20 óráig lezárják a Bercsényi út 1 és 27 szám közötti szakaszát, valamint a Zoltán utca és az Irzán-Jankó utca Bercsényi úti felüli részét. Kérik a környéken lakókat és az autósokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében erre az időszakra hagyják szabadon a parkolókat. A szervezők köszönik a megértést, és minden érdeklődő sok szeretettel várnak a 38. nemzetközi mézvására és méhész találkozóra ezen a hétvégén augusztus 1-én szombaton itt Jászberényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM napindítója, nézzük, mit mutatnak a csillagok a mai napra. A telihold után csütörtökön végre enyhül a nyomás, elengedést és megnyugvást hoznak az égi folyamatok. A kos csillagjegy szülöttei ma fellélegezhetnek és elengedhetnek egy korábbi feszültséget. Délutánra szinte legyőzhetetlennek éreztetik magukat a kedvező energiáknak köszönhetően. A bikák számára a feszültségek már a múlté, megérkezik a megnyugvás, egy régóta dédelgetett tervük most a lehető legjobban kezd alakulni. Az ikrekhegyűek könnyen engedik el azt, ami már nyomasztotta őket, egy baráti vagy munkai ügyük végre rendeződhet, és lendületesen megvalósíthatják a terveiket. A rákoknál visszatér a lelki egyensúly, egy korábbi vita vagy félreértés kapcsán elindulhat a békülés, és érdemes megtenniük a következő lépést a céljaik felé. Az oroszlánok egyre kevésbé érzik a nyomást, tiszta fejjel gondolkodhatnak,

0: Itt a napi nétrónk a reggeli starter, folytatjuk a horoszkópot a mérlektől. A mérleg együek egy mozgalmas időszak után ismét megtalálhatják majd a lelki békét, valaki közeledése feloldja a feszültséget, a közös munka pedig szépen halad. A skorpiók végre elengedhetnek egy sok energiát elvívő ügyet, józan és megfontolt döntések segítik őket abban, hogy pontot tegyenek egy fontos kérdés végére. Annyira sok számára kifejezetten felszabadító a csütörtök, egy konfliktus után megérkezik a megbékélés és az égi támogatásoknak köszönhetően érdemes belevágniuk az új terveikbe. A bakok tisztában látják, hogy mire érdemes energiát fordítani, egy konkrét elképzelésük remekül haladhat, a csillagok pedig lendületet adnak a megvalósításhoz is. A vízöntők megkönnyebbülést tapasztalhatnak, egy fontos elképzelésük szinte tökéletesen alakul, és minden energiájuk megvan ahhoz, hogy kihozzák belőle a maximumot. A halak együekben elcsendesednek a korábbi feszültségek, egy őszinte beszélgetés vagy megbékélés sokat segíthet, miközben a terveik is jó irányt vesznek. Ez volt a horoszkópunk július 30-án csütörtökön itt a Trio FM-en. Legyen szép a napjuk!
1: Ez a reggeli starter.

0: Eszter!
1: Ez a Trigó FM Jászberényből. Luis Capaldi zenélt, mostan friss információké a főszerep, adom a szót Labány Juditnak. A reggeli starterben pedig Olivia Dean tavalyi sikerével folytatjuk a sort, jön a So Easy 8 után néhány perccel.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
3: Ez volt a reklám! A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TUFM hírei.
5: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a Perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlanfejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő visszautasította a vádakat. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
0: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

8 óra múlt 7 perccel jó reggelt kívánok, folytatódik a napindítónk a reggel és starterén Pálinkás Zsolt vagyok. Nézzük, kiket ünnepelünk a mai napon. Ma a Juditok és a Xéniek ünneplik a névnapjukat. A Judit név héber eredetű, jelentésre Judából származó nő, még a Xénia görög származású nevünk és vendéget jelent. Mellettük szintén névnapjukat ünneplik a Julietták, a Maximillák, a Jutták és az Avanérok is. Isten éltesse mindannyiukat. Itt a Trión, Madonna zenél, ez a Celebration. Thank you.

0: már is hozom a legfrissebb közlekedési éreket a 31-es főúton. Jászjelkó alma közelében fakivágási munkákat végeznek. A 87-es és a 88-as kilométer között félpályás korlátozásra számíthatnak mindkét irányban. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolatfelújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben. Július 31-én pénteken 18 órától augusztus 1-én szombaton este 20 óráig lezárják a Bercsényi út 1 és 27 szám közötti szakaszát, valamint a Zoltán utca és az Irzán-Jankó utca Bercsényi úti felüli részét. Kérik a környéken lakókat és az autósokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében erre az időszakra hagyják szabadon a parkolókat. A szervezők köszönik a megértést, és minden érdeklődő sok szeretettel várnak a 38. nemzetközi mézvására és méhész találkozóra ezen a hétvégén augusztus 1-én szombaton itt Jászberényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: senki sem. Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Már is nézzük, milyen érdekességek évforduló fűződnek a mai naphoz, július 30-ához. Ma van a Barátság világnapja, amelyet eredetileg 1958-ban tartottak meg először Paraguayban, majd az ENSZ közgyűlése hivatalos nemzetközi nappá nyilvánította. Ezen a napon született 1863-ban Henry Ford, a Ford autógyár alapítója, aki a sorozatgyártás útőrűjeként a köznyelvi élet részévé tette az autózást. Július 30-án született a népszerű francia színész Jean Reno, valamint a világhírű akciófilm színész Arnold Schwarzenegger is. Végül egy technikai érdekesség, 1928-ban ezen a napon mutatta be George Eastman az első színes filmet.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
3: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmad sincs, hol reggelisztesd őket?
2: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistró reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
3: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
2: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
3: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők,
2: előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők.
3: Kóstold meg az eredeti olasz csavart fagyit is már 690 forinttól.
2: Birs Kávézó és Bistró. Jászberény, Lehel vezértér.
3: 0620 240 40 44.
2: Vendégeid reggelije? Pipa. Csak a Birsnél.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggeli starter, élő

Ez a Trio FM Jazzbrainből különleges régészeti lelet került elő a Tiszából. A rendkívül alacsony vízállás miatt a napokban egy 12 éves nyársapáti fiú, Varga Márk Róbert egy jégkorszaki állatcsont töredéket talált a tiszavárkonyi Szabadstrandon. A fiatalember a családjával közösen úgy döntött, hogy a különleges leletet beszolgáltatja a szolnoki Damjanich János Múzeumnak. Dr. F. Kovács Péter, az intézmény régészeti osztályvezetője elmondta, a csontmaradvány véletlenül egy kisebb, közepesebb testű őskori állat csigolya része lehet, a pontos meghatározás pedig a szakértőkre vár. A szakember kiemelte a család példás hozzáállását és egy köszönetnyilvánító oklevéllel, valamint egy múzeumi tárlatvezetéssel jutalmazta a megtalálót. A Várkonyi strandnál tett felfedezésnek köszönhetően egy újabb jégkori lelőhely került fel a régészek térképére.

0: Ez a Trio FM Jászberényből közrelte az augusztusi véradási menetrendet a Magyar Vöröskereszt a járságban, így érdemes előre tervezni, ha segíteni szeretnének. Legközelebb augusztus 4-én kedden Jászerkóhalmán várják a véradókat a Gazdakör épületében, a Bajcsi utca 9 szám alatt délután 2 és 16 óra 30 között. Itt Jászberényben augusztus 11-én kedden szerveznek véradást a Terplán Zénó középiskolában, a Szabadság tér 1 szám alatt 11 és 16 óra között. A hónap végén augusztus 27-én csütörtökön pedig Jászfényszarun, a Papkastélyban a Szabadság út 7 szám alatt lesz lehetőség véradásra dél és délután 5 óra között. Ne feledjék, a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat is. Kérem, ha tehetik, segítsenek, hiszen minden csepp számít.
1: Ez a reggeli starter.

0: A reggeli starter napindítónkat hallgatják itt a Trio FM-en. 9 óra hamarosan a friss információkkal folytatjuk, majd itt lesz Katy Perry sláger a Bandits a tavalyi kedvencek közül. 9 után, ahogy szoktuk, hozom majd a programajánlós összeállításainkat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja.
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Arany Kanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a Velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta, a vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A Velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaudarábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyház fő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 10 óra múlt köszöntöm Önöket a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt, folytatjuk a csütörtök délelőttünket. A kánikulában nem csak a saját szervezetünkre kell figyelni, hanem a technikára is, hiszen a mobilunk is kaphat hőgutát a nagy melegben. A többség arra figyel, hogy ne adja a telefont a tűző napon, a napozó ágyon vagy éppen az autó műszerfalán, pedig már pár perc napsütés is túlmelegíteti a készüléket. Ha ez megtörténik, a telefon lekorlátozhatja a töltést, a fényerőt vagy akár le is lassulhat. Ilyenkor a legjobb megoldás az árnyék és a türelem. Hűtőbe vagy fagyasztóba semmiképpen ne tegyük a készüléket, mert a hirtelen hőmérséklet változás és a pára lecsapódás tönkreteheti azt. Átforrósodott a mobil, érdemes lemenni róla a tokot, mert az bent tartja a hőt. Emellett a forró napokon érdemes a megszokott kábeles töltést választani, a vezeték nélküli töltés ugyan kényelmes, de működés közben több hőt termel, ami még tovább melegíteti a telefont. Vigyázzunk a készülékeinkre is ebben a hőségben. A trión pedig folytatjuk a sort, érkezik egy 1985-ös dallam.

Ez a Trio FM Jászberényből augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált, amely az Európai Kisebbségek Folklor Fesztiválja és Népművészeti Vására is egyben. A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében zajló eseményen 5 napon át csak nem 50 program várja az érdeklődőket Jászberény több pontján. A rendezvényre több mint 600 közreműködő érkezik, köztük moldvai és gyimesi csángók, valamint erdélyi, felvidéki és hazai hagyományőrzők. A látogatókat népzenék, koncertek, gálaműsorok, néptáncbemutatók, éjszakai koncertek, táncos felvonulás, gyermekprogramok és fényfestés várja, de látványos tűzijáték is színesíti majd a kínálatot. A népművészeti vásárban pedig több mint 130 kézműves és népművész portékáival találkozhatnak a látogatók. A rendezvény fő célja, hogy minél szélesebb körben mutassa be a csángó magyarok kulturális értékeit, mindennapjait és életét, ezzel is segítve egyedi tradicionális kultúrát megőrzését a kisebbségi létben. Emellett a fesztivál fontos küldetése, hogy a határon inneni és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket is megismertesse a nagy közönséggel. A házigazda és rendező Jászság Népi Együttes 1971-es alakulása óta a magyar paraszti és zenei folklor leghitelesebb felkutatását és átadását tekinti fő feladatának. Táncosaik a magyar élő néptánc gyökereit kutatva jutottak el először Moldvába 1990-ben egy gyűjtő útra. Még abban az évben meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt a Nemzetközi Tánc és Zenésztáborba, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsára. A jelenleg 50 táncossal működő társulat művészeti munkáját nívós díjakkal ismerték el az évtizedek során. Elnyerték az Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók díjat, kétszer a Fölszállott a páva tehetségkutatót, a Csokonai Vitéz Mihály díját, a Prima és Prima Primissima közönség díjat, a Megyei Prima díjat, 2022-ben pedig a Magyar Örökség díjat és a Dérényi díjat is. A szakmai munkát Vajai Franciska művészeti munkatárs és Szűcs Gábor művészeti vezető irányítja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és családot a Jászberényi 34. Csángó Fesztiválra, itt a Trio FM-en pedig folytatjuk zenével.

0: már is hozom a legfrissebb közlekedési éreket a 31-es főúton. Jászjelkó alma közelében fakivágási munkákat végeznek. A 87-es és a 88-as kilométer között félpályás korlátozásra számíthatnak mindkét irányban. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolatfelújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben. Július 31-én pénteken 18 órától augusztus 1-én szombaton este 20 óráig lezárják a Bercsényi út 1 és 27 szám közötti szakaszát, valamint a Zoltán utca és az Irzán-Jankó utca Bercsényi úti felüli részét. Kérik a környéken lakókat és az autósokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében erre az időszakra hagyják szabadon a parkolókat. A szervezők köszönik a megértést, és minden érdeklődő sok szeretettel várnak a 38. nemzetközi mézvására és méhész találkozóra ezen a hétvégén augusztus 1-én szombaton itt Jászberényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM! 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kellemes délőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, 9:50. A frisse információk hallatók nálunk, a stúdiót már adom is Sandy Hajninak. Zenél hamarosan The Weeknd és Daft Punk, jön az I Feel It Coming, a helyi hír összefoglalónkat követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet, vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba, vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Sandy Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó, méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó jászételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jánság Népi Együttes táncosai és a Jánsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola Magyar Történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc Népi Játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Folytatódik a kánikula, ma is zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk idehaza. A déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, vételkörzetünkben 33 fok lesz ma délután, ragyogó napsütés mellett egy felhő sem lesz az égen, így csapadék sem várható. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből nem csak frissítés, hidratál, de a szívünk, a bőrünk és az emésztésünk egészségét is támogatja a görögdinnye. A nyár kedvenc gyümölcsének csaknem 95%

Kereskedelmi Jászberényből életet mentette a szénmonoxid érzékelő, méghozzá Szolnokon vasárnap este a Kolozsvári úton egy társasházi lakásban. A melegvíz megnyitása után szólalt meg a készülék. Az otthon tartózkodó három ember a riasztást követően azonnal átszellőztetett, így senki sem sérült meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél magas koncentrációban mutatták ki a gázt. A téves hiedelmekkel ellentétben a szénmonoxid nem csak télen, hanem a nyári hőségben is komoly veszélyt jelent. A kánikulában ugyanis a kéményben rekedt meleg levegő légdugót képezhet, így a vízmelegítő bekapcsolásakor az égéstermék nem tud eltávozni, és a mérgező gáz gyorsan felhamozódhat a zárt helyiségekben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint idén már 613 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. A mérgezésekben sajnos 4-en életüket vesztették, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek hangsúlyoznák, hogy a gázkészülékek ellenőrzése és a jó minőségű érzékelők használata nyáron is életet menthet, ahogyan ez a napokban egy jársági család esetében is megtörtént.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar. Augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda. Augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett, kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Django Fesztiválon.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A szolgáltatók is azt kérik, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok számára, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai Védelmi Minisztérium. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadások a többi közt Kijev, Lviv, Dnipropetrovsk és Ivano-Frankivsk megyei célpontokat érintettek. Közben ukrán dróntámadás érte egy webáruház raktárát az ukrán határtól 500 kilométerre. Csaknem 3 hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy sebb folyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző 2 naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. A 3-fokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből izgalmas hírem van a fesztiválozás kedvelőinek. A Sziget Fesztivál idén a nosztalgiára épít a nulladik napon, augusztus 10-én. A szervezők célja, hogy újra megszólítsák azokat, akik egykor itt nőttek fel fesztiválozóként, és most már a gyerekeikkel térhetnek vissza a hajógyári szigetre. A program pontosan ezt a generációs találkozást szolgálja, a nagy színpadon visszatér a Faithless, fellép a Morcsiba, míg Goran Bregovic és zenekara az első szigetes koncertjük 20. évfordulóját ünnepli. A nagy színpados fellépések után a Revolut Stage-en folytatódik majd a buli, ahol a legendás táncdal fesztivál sátor hangulatát idézik, hosszú idő után visszatér Korda György és Balázs Klári, majd Patty and the Headliners audio-video diszkója következik Janklovics Péterrel. Az idei nulladik nap így nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy a régi szigetezők továbbatassák az élményt a következő generációnak. S ha már szóba került a Faithless, akkor hallgassunk meg tőlük egy dalt itt a Trion.

Ez a trió FM Jászberényből komoly fordulatot hozott a 2026-os év a zenei piacon, bekövetkezett a CD-k reneszánsza. Az eladások 16%-kal nőttek az Egyesült Államokban, megelőzve a bakelitek növekedését. Érdekesség, hogy a fiatalabb Z-generációs vásárlók csaknem felének nincs is lejátszója. Nekik a CD már nem feltétlenül a zenehallgatás eszköze, hanem egy megfizethető, esztétikus gyűjthető tárgy, amellyel kedvenc előadóikat támogathatják. A vásárlásokat a nosztalgia is hajtja, hiszen a fiatalok 60%-a legszívesebben 90-es évekbeli, vagy annál is régebbi zenéket hallgat. Dél-Korea közben a világ harmadik legnagyobb zenei exportőre lett, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mögött, amit elsősorban a BTS együttes töretlen sikerének köszönhet. Eközben a mesterséges intelligencia térnyerése is szintet lépett, a Deezer zenemegosztó platforma feltöltött új daloknak mára több mint 50%-át teljes egészében az AI generálja, ami napi átlagban 90 000 dalt jelent. Az iparági szervezetek éppen ezért egy új, hivatalos AI címke bevezetését javasolják, amely egyértelműen jelölné a hallgatók számára, hogy egy zeneszám vagy annak énekhangja mesterséges intelligenciával készült. A felmérések szerint ugyanis a hallgatókra kevésbé hat a zene, ha tudják, hogy nem emberi alkotás.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési éreket a 31-es főúton. Jászjelkóalma közelében fakivágási munkákat végeznek. A 87-es és a 88-as kilométer között félpályás korlátozásra számítatnak mindkét irányban. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegyés átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolatfelújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben. Július 31-én pénteken 18 órától augusztus 1-én szombaton este 20 óráig lezárják a Bercsény út 1 és 27 szám közötti szakaszát, valamint a Zoltán utca és az Irzán Janka utca Bercsény úti felüli részét. Kérik a környéken lakókat és az autósokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében erre az időszakra hagyják szabadon a parkolókat. A szervezők köszönik a megértést, és minden érdeklődő sok szeretettel várnak a 38. nemzetközi mézvásárra és méhész találkozóra ezen a hétvégén augusztus 1-én szombaton itt Jászberényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: 11 volt 1 perccel, a főszerepben a helyi információk, a stúdiót már is adom Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó jászételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják. Folytatódik a kánikula, ma is zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk idehaza. A déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, vételkörzetünkben 33 fok lesz ma délután, ragyogó napsütés mellett egy felhő sem lesz az égen, így csapadék sem várható. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM Jászberényből. Magyar kutatók vezetésével elért tudományos áttörésről számolhatok be az idegtudomány területéről. Egy nemzetközi együttműködés keretén belül úttörő lézermikroszkópos módszert fejlesztettek ki, amelyet a rangos Science és Neuron szakfolyóiratokban mutattak be. A Losonci Attila és Rózsa Balázs által vezetett kutatócsoportok olyan optikai technológiát hoztak létre, amely lehetővé teszi az idegsejtek elektromos aktivitásának háromdimenziós mérését, akár mozgó állatok agyában is. A műszer segítségével nem csak perceken át, hanem akár hónapokon keresztül is kiváló minőségben tudják regisztrálni a folyamatokat. A kísérletek rávilágítottak arra, hogy az idegsejtek nyúlványai, a dendritek nem csupán passzív vezetékek, hanem aktív, részben önálló információfeldolgozó egységek. Egyetlen idegsejt így nem egyszerű kapcsolóként, hanem egy összetett számítógépként működik, ahol a nyúlványok párhuzamosan képesek feldolgozni a múltbeli emlékeket.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

Ez a Trio FM jelzbenényből. A hazánkat érő rendkívüli hőség és szárazság az erdőállományt is súlyosan próbára teszi. Kánikula idején gyakran látni olyan fákat, amelyek lombkoronája szinte fehéren világít. A szakemberek szerint ez egy védekezési reakció, a fák a levelek formáját felfelé fordítva próbálják visszaverni a túlzott napsugárzást. Vízhiány esetén azonban a párologtatás leáll, a levelek felmelegednek és megkezdődik a korai lombsárgulás, valamint a lombhullás. A legyengült fákat ráadásul a kártevők is könnyebben megtámadják, a magas hőmérséklet és a vízhiány miatt pedig már most több helyen megfigyelhető sajnos az erdők ritkulása. A szakértők szerint a problémát erdőgazdálkodási intézkedésekkel lehet mérsékelni. A folyamatos erdőborítás biztosító örök erdőgazdálkodás csökkenti a párolgást, de a túlzott nagy vadállomány csökkentése is kulcsfontosságú lenne, hiszen a vadak pusztulása rontja a talaj vízmegtartó képességét. Emellett a nem használt erdészeti utak megszüntetésére is szükség lenne, amelyek csatornaként vezetik ki a csapadékot a fák közül. Hosszú távon a fenyvesek és akácosok átalakítása jelentett megoldást őshonos, L1-es lombos erdőkké, amelyek jobban visszatartják a vizet és csökkentik a tűzveszélyt. Az olyan területeken, mint a Kiskunság egyes részei, az zárt erdők fenntartása már nem reális. Ott a nyílt erdősztyeppek megőrzése jelenteti a fenntartható utat. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: reggeli starter utolsó percéhez érkeztünk, folytatjuk most a friss hírekkel, előtte még megosztom önökkel, milyen finomságokkal várják a vendégeket ma Jász Berény éttermek. Jön a menüajánlónk.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jász Berényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jász Berényi út 48, zakarautó.hu.
6: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
7: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jász Berényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
6: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
8: Ez a menüajánló.
0: A Firpo Pizzeria csütörtöki napi ajánlatában sajtmártásos csirkemell hasáb burgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában, 2490 forintos áron, akár kiszállításra is. A sólyomotel csütörtökön csontlevessel és csáki sertésszelettel, valamint tésztával készül az ebédre az új napi menüben. Fogyasztatunk még náluk nyírségi gombóclevest és hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott cheddar sajtszelet és grillezett sajt, további főételek közül pedig kérhető erdei gombás sertésragú, sajttal töltött hércemhel bundában, pulykatokány kertészmódra, sült csirkecomb, rántott pulykamell pankó morzsában forgatva és cheddar sajtos csirkemell falatok. Diákmenüt is kérhetünk a sólyomotelben, a telefonszámuk pedig 57 401 267. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban. A csütörtöki finomságok hideg megyleves, aszalt paradicsommal és mozzarellával töltött rántott sertéskaraj, desszert vagy kávé kérhető még a napi menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, a menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Ami a leveseket illeti, a karavánunk is szolgáló étterem csütörtöki ajánlatában zöld borsóleves vajas galuskával vagy vegyes gyümölcsleves, rakott burgonya kolbásszal, szalonnával, virslivel, pirosra sült kacsacomb almás illakáposztával, carbonara tájlettel, óvális sertésszelet, rántott sertéstarja, rántott parmezános csirkemell, diós vagy mákos metélt a mai kínálatukban. Elérjük a karavánunk kiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Aranykanál étteremben készül ma jászi-jászleves, csontleves, ehetünk még lazányét, sajttal, sonkával töltött csirke mellett zöldséges rizssel, választható rántott sajt, tökfőzelék sertéspörkölttel, rántott gomba rizssel, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával rizssel. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as számokon. A Pipacs étterem kínálata már a grízgaluska leves burgonya gulyás, rántott sertésszelet petezselymes burgonyával, mákos guba vanília sodóval, kapros túrós csirketokány tésztával, grillezett csirkecomfilé jázmirizssel vegyes vágottal. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 574-405-510-es telefonszámon. A River Bistróra esik a választásunk, ma náluk gyümölcsleves a kínálatban, velencei csirke fűszeres gerezdel és rántott karfiol rizibizivel tartárral a mai választató finomságok közül. A River Bistró hívható az 574-407-500-as számon.
8: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
9: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, erősödött a magyar gazdaság, tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése, a fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elrajtolt az 58. kék szallag vitorlásverseny mezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó rész gyenge, változó irányú légmozgás lesz. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét. Közülük Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Ez a Trio FM, a Járság rádiója. Most egy olyan témáról lesz szó, ami szinte minden családot érintett, ez az ételallergia. Egy friss holland tanulmány szerint bár közel 200 étel okozhat allergiát, a tünetek 80%-áért mindössze 30 élelmiszer felelős. A szakemberek szerint továbbra is a nagy 8-as néven ismert csoport a leggyakoribb kiváltók, a tehéntej, a tyúktojás, a búza és a szója, valamint a földi mogyoró, a diófélék, a halak és a kagylók. Érdekesség, hogy a gyümölcsök közül az almát jelentették a legtöbben panaszként, de sokan küzdenek a kivi, a cseresznye, vagy az őszi barack okozta kellemetlen tünetekkel is. A szakorvosok arra figyelmeztetnek minket, hogy ne diagnosztizáljuk önmagunkat vagy gyermekünket gyors tesztekkel, az öndiagnózis gyakran téves, és feleslegesen vonhatunk ki fontos tápanyagokat az étrendből. Ha panaszaink vannak, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz, hiszen csak orvosi vizsgálat alapján dönthető el, hogy valódi allergiáról vagy ételintoleranciáról van ez szó. Vigyázzunk egészségünkre!
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: get the party lit.
1: Mellette szólnak a legnagyobb retrózenék. Trio FM.

0: Már is hozom a legfrissebb közlekedési éreket a 31-es főúton. Jászjelkóalma közelében fakivágási munkákat végeznek. A 87-es és a 88-as kilométer között félpályás korlátozásra számítatnak mindkét irányban. Jászberényben a déli bekötő úton vízközműépítés miatt van érvényben félpályás lezárás a városközpont közelében. Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton gázközműépítési munkátok zajlanak, ott útszűkületre kell készülni. A 4-es főúton vegy és átkelési szakaszán gyalogos átkelőhelyet építenek a 21-es kilométernél, a munkaterületnél útszűkület, alkalmanként pedig félpályás lezárás lassítja a haladást. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafület között burkolat felújítás folyik, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszos félpályás lezárásra számíthatnak, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. A hétvégi 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó miatt ideiglenes útlezárásokra kell számítani itt Jászberényben. Július 31-én pénteken 18 órától augusztus 1-én szombaton este 20 óráig lezárják a Bercsényi út 1 és 27 szám közötti szakaszát, valamint a Zoltán utca és az Irzán-Jankó utca Bercsényi úti felüli részét. Kérik a környéken lakókat és az autósokat, hogy a zavartalan lebonyolítás érdekében erre az időszakra hagyják szabadon a parkolókat. A szervezők köszönik a megértést, és minden érdeklődő sok szeretettel várnak a 38. nemzetközi mézvásárra és méhész találkozóra ezen a hétvégén augusztus 1-én szombaton itt Jászberényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM jászberényből Mátor életbe lépett a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás, amelyet az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelt el az egész országban. Felhőtlen időre számíthatunk csapadék nélkül, a délutáni órákban pedig 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hungoromet a magas középhőmérséklet miatt az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki, több megyében a napi átlaghőmérséklet a 27 fokot is meghaladhatja. A tartós hőség megviseli a szervezetet, rontja a teljesítő képességet és fokozza a fáradékonyságot. Figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljék a tűzőnapot, vigyázzanak magukra a kánikulában.

0: Jó úton, jó felé. A Trio FM friss közlekedési információi.
1: Friss közlekedési információ: összeütközött két személyautó Alattyán határában a 32-es főút Jánoshida felé vezető szakaszán. A műszaki mentést végző Jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínre a mentők is megérkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, vezessenek fokozott óvatossággal ezen az útszakaszon is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
1: A Firpo Pizzeria csütörtöki napi ajánlatában sajtmártásos csirkemell hasáb burgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában 2490 forintos áron, akár kiszállításra is. A Sólyomotel csütörtökön csontlevessel és csákisertésszelettel, valamint tésztával készül az ebédre az új napi menüben. Fogyasztatunk még náluk nyírségi gombóclevest és hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott cheddar sajtszelet és grillezett sajt, további főételek közül pedig kérhető erdei gombás sertésragú, sajttal töltött hércemhel bundában, pulykatokány kertészmódra, sült csirkecomb, rántott pulykamell pankó morzsában forgatva és cheddar sajtos csirkemell falatok. Diákmenüt is kérhetünk a Sólyomotelben, a telefonszámuk pedig 57 401 267. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban. A csütörtöki finomságok: hideg megyleves, aszalt paradicsommal és mozzarellával töltött rántott sertéskaraj, desszert vagy kávé kérhető még a napi menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, a menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Ami a leveseket illeti, a Karamellnő kiszolgáló étterem csütörtöki ajánlatában zöld borsóleves vajas galuskával vagy vegyes gyümölcsleves, rakott burgonya kolbásszal, szalonnával, virslivel, pirosra sült kacsacon, balmás lilakáposztával, carbonara tájlettel, óvális sertésszelet, rántott sertéstarja, rántott parmezános csirkemell, diós vagy mákos metélt a mai kínálatukban. Elérjük a Karamellnő kiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Arany Kanál étteremben készül ma jászi-jászleves, csontleves, ehetünk még lazanyét, sajttal, sonkával töltött csirke mellett zöldséges rizssel, választható rántott sajt, tökfőzelék sertéspörkölttel, rántott gomba rizssel, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával rizssel. Hívhatjuk az Arany Kanál éttermet az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as számokon. A Pipacs étterem kínálata már a grízgaluska leves, burgonya gulyás, rántott sertésszelet petezselymes burgonyával, mákos guba vaníliasodóval, kapros túrós csirketokány tésztával, grillezett csirkecomfilé jászmin rizssel, vegyes vágottal. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. A River Bistróra esik a választásunk, ma náluk gyümölcsleves a kínálatban, velencei csirke fűszeres gerezdel és rántott karfiol rizibizivel tartárral a mai választató finomságok közül. A River Bistró hívható az 57 407 500-as számon.
3: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné, Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóház színházat nyitják meg népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Jász Berény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jász Berényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jász Berényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jász Berényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jász Kürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jász Berényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Folytatódik a kánikula, ma is zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk idehaza. A déli szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, vételkörzetünkben 33 fok lesz ma délután, ragyogó napsütés mellett egy felhő sem lesz az égen, így csapadék sem várható. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Augusztus 16-án Jászfényszarunk veterinjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszarú honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszarún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszarú futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozálhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek, a versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel, a bővebb információkat megtalálják a jászfényszaru.sportei.hu weboldalon. Augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált, amely az Európai Kisebbségek Folklor Fesztiválja és Népművészeti Vására is egyben. A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében zajló eseményen 5 napon át csak nem 50 program várja az érdeklődőket Jászberény több pontján. A rendezvényre több mint 600 közreműködő érkezik, köztük moldvai és gyimesi csángók, valamint erdélyi, felvidéki és hazai hagyományőrzők. A látogatókat népzenék, koncertek, gálaműsorok, néptánc bemutatók, éjszakai koncertek, táncos felvonulás, gyermekprogramok és fényfestés várja, de látványos tűzijáték is színesíti majd a kínálatot. A népművészeti vásárban pedig több mint 130 kézműves és népművész portékáival találkozhatnak a látogatók. A rendezvény fő célja, hogy minél szélesebb körben mutassa be a csángó magyarok kulturális értékeit, mindennapjait és életét, ezzel is segítve egyedi tradicionális kultúrájuk megőrzését a kisebbségi létben. Emellett a fesztivál fontos küldetése, hogy a határon inneni és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket is megismertesse a nagy közönséggel. A házigazda és rendező Jászság Népi Együttes 1971-es alakulása óta a magyar paraszti és zenei folklór legitelesebb felkutatását és átadását tekinti fő feladatának. Táncosaik a magyar élő néptánc gyökereit kutatva jutottak el először Moldvába 1990-ben egy gyűjtőútra. Még abban az évben meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt a Nemzetközi Tánc és Zenész Táborba, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsára. A jelenleg 50 táncossal működő társulat művészeti munkáját nívós díjakkal ismerték el az évtizedek során. Elnyerték az Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók díjat, kétszer a Fölszállott a páva tehetségkutatót, a Csokonai Vitéz Mihály díját, a Prima és Prima Primisznia közönség díjat, a Megyei Prima díjat, 2022-ben pedig a Magyar Örökség díjat és a Dériné díjat is. A szakmai munkát Vajai Franciska művészeti munkatárs és Szűcs Gábor művészeti vezető irányítja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és családot a jászberényi 34. Csángó Fesztiválra, itt a Trió FM-en pedig folytatjuk zenével.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

Gyorsan elröppent a csütörtök délelőtt, jó volt ma is együtt rádiózni. Holnap is várom önöket reggel 7-től itt a 97.7 Trio FM-en. Indítsuk együtt a hét utolsó munkanapját is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, és holnap reggel, ahogy ígértem, találkozunk. Legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel Uszoda és Termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel Uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
1: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem. Házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
5: Finom falatok egész héten. A legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Firpo Pizzeria csütörtöki napi ajánlatában sajtmártásos csirkemell hasábburgonyával. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában 2490 forintos áron, akár kiszállításra is. A sólyomot el csütörtökön csontlevessel és csáki sertésszelettel, valamint tésztával készül az ebédre az új napi menüben. Fogyasztatunk még náluk nyírségi gombóclevest és hideg gyümölcslevest is. A húsmentes ajánlatban rántott cheddar sajtszelet és grillezett sajt, további főételek közül pedig kérhető erdei gombás sertésragú, sajttal töltött hércemhel bundában, pulykatokány kertészmódra, sült csirkecomb, rántott pulykamell pankó morzsában forgatva és cheddar sajtos csirkemell falatok. Diákmenüt is kérhetünk a sólyomotelben, a telefonszámuk pedig 57 401 267. Háromfogásos ebédmenüt fogyasztatunk a Hello Berény parkolóban. A csütörtöki finomságok hideg megyleves, aszalt paradicsommal és mozzarellával töltött rántott sertéskaraj, desszert vagy kávé kérhető még a napi menüben. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, a menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre. Ami a leveseket illeti, a Karaván önkiszolgáló étterem csütörtöki ajánlatában zöld borsóleves vajas galuskával vagy vegyes gyümölcsleves, rakott burgonya kolbásszal, szalonnával, virslivel, pirosra sült kacsacomb almás lilakáposztával, carbonara tájlettel, óvári sertésszelet, rántott sertéstarja, rántott parmezános csirkemell, diós vagy mákos metélt a mai kínálatukban. Elérjük a Karaván önkiszolgáló éttermet az 57 406 710-es telefonszámon. Az Aranykanál étteremben készül ma jászi-jászleves, tontleves, ehetünk még lazanyét, sajttal, sonkával töltött csirke mellett zöldséges rizssel, választható rántott sajt, tökfőzelék sertéspörkölttel, rántott gomba rizssel, a vega menüben pedig roston sajt, joghurtos salátával rizssel. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as számok. A Pipacs étterem kínálata már a grízgaluska leves, burgonyagulyás, rántott sertésszelet petezselmes burgonyával, mákos guba vaníliasodóval, kapros túrós csirketokány tésztával, grillezett csirkecomfilé jázmin rizssel, vegyes vágottal. Rendeletünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. A River Bistróra esik a választásunk, van náluk gyümölcsleves a kínálatban, velencei csirke fűszeres gerezdel és rántott karfiol rizibizivel tartárral a mai választató finomságok közül. A River Bistró hívható az 57 407 500-as számon.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
1: Thank you.
8: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
9: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabb érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részén sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, amelyben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is történt. A térségben több tízezren maradtak áram és víz nélkül. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szélnyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét, közülük Krétán. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.
2: I don't like it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palackai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit-szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné, Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a Jászságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: UFM.
1: Mellette szól.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.
3: Valamit
2: el kell, hogy mondjak.
3: Valamit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol! Autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton. Ízek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
4: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
1: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Hétfőn lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Fokozódik a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásokban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak és megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 250 ukrán drónt lőtt le 10 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli szélökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segélynyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományos.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök Pedro Sánchez az ország középső részén, Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elfojtották volna a lángokat, csupán a készültség szintjét csökkentették. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jász Kürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a Jászságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világkonyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet az alacsony Dunavízállás miatt. Vízspórolásra kér az élő környezetért felelős miniszter. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, drasztikusabb lépésektől sem riadnak vissza, hogy mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jusson az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt vízmennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadás okozhat. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapokkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbusz állomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek felhívóvíz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot. Eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Vendéged érkezik a Csángó Fesztiválra.
5: Szállásadó vagy, vagy céges ügyfeleid lesznek Jászberényben, és fogalmat sincs, hol reggelisztesd őket.
4: Ne aggódj, mi megoldjuk helyetted. A Birs Kávézó és Bistro reggelisztető voucherével egyszerűen és kényelmesen vendégelheted meg őket.
5: Vásárolj előre A vagy B típusú reggeli utalványt.
4: Add oda vendégeidnek, és ők egy komplett, választható reggelit kapnak érte. Kávéval vagy üdítővel természetesen.
5: A voucherek 2500 és 3500 forint értékben elérhetők, előzetes egyeztetéssel futárral is kérhetők. Kóstold meg az eredeti olasz savart fagyit is már 690 forinttól.
4: Birs Kávézó és Bistro. Jászberény, Lehel vezértér.
5: 0620 240 40 44.
4: Vendégeid reggelije Pipa. Csak a Birsnél.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jánság Népi Együttes táncosai és a Jánsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc Népi Játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a Jászságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
8: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
7: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
9: Ízek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja.
10: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
9: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
11: Ez volt a reklám.
12: A Trio FM hírei.
13: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődött az átvilágítás az Operában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogász jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, hogy jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonata a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek, és végig be vannak kamerázva, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élőzenét egy frissítő ital mellett. Kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
3: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás, a villany és vízvezeték szerelés a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620-269-5286.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Augusztus 5-én kezdődik a Django Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó jászételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a Jászságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Frissülj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdőben egész nyáron vár a fedett uszoda, a gyógyító termálmedencék, a szaunavilág és a homokos sportpályák. Pihenj, lazíts, sportolj, vagy csobbanj egy nagyot! Nálunk minden korosztály megtalálja a kedvencét. Csobbanj a Lehel uszodában, majd táncolj a Csángó Fesztiválon!
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világkonyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megtartják hétvégén a Balaton átúszást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéal vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpálya locsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik, a szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet minden engedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter főigazgató úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósította az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Hozzátették, Kijevnek továbbra is fejlesztenie kell katonai képességeit ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agresszív háborújával szemben. A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak, Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Megtartják szombaton a balatonátúzást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt fújtak le. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére, akár megpihenéshez, Réfülöp és Balatonbogár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Berény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jász Berényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jász Berényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jász Berényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jász Berényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné, Deli Irén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jász Berényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jász Berényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérsékletet, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig, még érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a feltétlenül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászberény szívében vár a belvárosi strand és termálfürdő, ahol a napfény, a hűs víz és a pihenés találkozik. Családi és úszómedence, gyógyító termálvíz, árnyas pihenőhelyek, wellness szolgáltatások. Tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak. Töltsd a napot a belvárosi strandon, az estét pedig a Csángó Fesztiválon.
3: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
4: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring, a jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomó családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
3: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Értékes leletek kerülhetnek elő a Dunából, figyelmeztet az illetékes államtitkár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munkaközben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Hívta fel a figyelmet a közgyűjtemény és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Hozzátette, hogy az érintett tárcákkal dolgoznak a helyzet kezelésén. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz. Tovább fokozódik a kánikula, maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

senkivel. Én úrba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kender Kóc népi játszó konyhaházat nyitják meg népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
6: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
5: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható. Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio napközben. Minden, ami jásság.
1: Augusztus 16-án Jászfényszarún veterinárjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszarú honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszarún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszarúi Futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajthoz állhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek, a versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel. A bővebb információkat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon. Augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg a 34. Csángó Fesztivált, amely az Európai Kisebbségek Folklor Fesztiválja és Népművészeti Vására is egyben. A Folklor Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében zajló eseményen 5 napon át csaknem 50 program várja az érdeklődőket Jászberény több pontján. A rendezvényre több mint 600 közreműködő érkezik, köztük moldvai és gyimesi csángók, valamint erdélyi, felvidéki és hazai hagyományőrzők. A látogatókat népzenék, koncertek, gálaműsorok, néptáncbemutatók, éjszakai koncertek, táncos felvonulás, gyermekprogramok és fényfestés várja, de látványos tűzijáték is színesíti majd a kínálatot. A népművészeti vásárban pedig több mint 130 kézműves és népművész portékáival találkozhatnak a látogatók. A rendezvény fő célja, hogy minél szélesebb körben mutassa be a csángó magyarok kulturális értékeit, mindennapjait és életét, ezzel is segítve egyedi tradicionális kultúrájuk megőrzését a kisebbségi létben. Emellett a fesztivál fontos küldetése, hogy a határon inneni és túli autentikus magyar és európai népművészeti értékeket is megismertesse a nagy közönséggel. A házigazda és rendező Jászság Népi Együttes 1971-es alakulása óta a magyar paraszti és zenei folklór leghitelesebb felkutatását és átadását tekinti fő feladatának. Táncosaik a magyar élő néptánc gyökereit kutatva jutottak el először Moldvába 1990-ben egy gyűjtőútra. Még abban az évben meghívtak egy autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost zenészt a Nemzetközi Tánc és Zenész Táborba, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsára. A jelenleg 50 táncossal működő társulat művészeti munkáját nívós díjakkal ismerték el az évtizedek során. Elnyerték az Örökös Kiváló Együttes címet, a Bartók díjat, kétszer a Fölszállott Apáva tehetségkutatót, a Csokonai Vitéz Mihály díját, a Prima és Prima Primisznia közönség díjat, a Megyei Prima díjat, 2022-ben pedig a Magyar Örökség díjat és a Dériné díjat is. A szakmai munkát Vajai Franciska művészeti munkatárs és Szűcs Gábor művészeti vezető irányítja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és családot a jászberényi 34. Csángó Fesztiválra, itt a Trio FM-en pedig folytatjuk zenével.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Berény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palackai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jász Berényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jász Berényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jász Berényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit-szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jász Berényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jász Berényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné, Deli Irén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jász Berényben a Margit-szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutották be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a Keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapig kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: repüljenek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jánság Népi Együttes táncosai és a Jánsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola Magyar Történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Ma délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi Balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Krebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a Balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Berény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jász Berényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jász Berényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jász Berényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jász Kürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jász Berényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola Magyar Történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jász Berényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi szóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jász Berényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Ma délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben. A levegő hőmérséklete derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyári égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a Jászságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható. Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Jászberény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén, és az ott felállított színpadon pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szászcsávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jászberényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas jászberényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jászberényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár. Nos, megemlékezés, programok Jászberényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné, Delirén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola magyar történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jászberényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. A délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutották be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 ezer különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapi kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Augusztus 5-én kezdődik a Csángó Fesztivál. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhetünk. Szombaton tartják meg a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Jász Berény a korábban megszavazott 16 milliós támogatás mellé újabb 10 millió forintot szavazott meg az idei Csángó Fesztivál megrendezésére. Ezúttal is indultak pályázatokon, sikerült bizonyos összegeket is nyerni a pályázóknak. Az elmúlt években is a kulturális miniszteri keretből érkező támogatások voltak egyébként a rendezvény másik tartó pillérei. Megtartják tehát az idei Csángó Fesztivált augusztus 5-e és 9-e között. A fesztivál programja már készen van, hívják, várják az érdeklődőket. Mindenféleképpen szerették volna, hogyha az idei Csángó Fesztivál is méltó az elődeihez. Mintegy 120 népművész munkáival találkozhatnak majd azok, akik kilátogatnak a fesztiválra. A Bor utca, az Ízek utcája idén is várja a fesztiválozókat a város főterén és az ott felállított színpadon. Pénteken délutántól vasárnap estig zajlanak majd az események. A Jászság Népi Együttes székházában is lesz két nagy éjszakai koncert. Pénteken a Magyar Palatkai Banda, a Szász Csávási Zenekar és a Zagyva Banda koncertje ígér élményeket az érdeklődőknek. Szombaton pedig megérkezik Pál István szalonna és bandája. A szabadtéri színpadon is két nagy produkciót ígérnek a szervezők. Csütörtökön a fesztivál nyitónapján a Magyar Állami Népi Együttes Naplegenda című műsora lesz látható. Ezt Jász Berényben 26 évvel ezelőtt láthatták az érdeklődők ugyanitt. A darab a Kossuth-díjas Jász Berényi Mihály Gábornak az egyik legnagyszerűbb rendezése. Pénteken pedig a Magyar Banda lép majd fel a szabadtéri színpadon. Ők tavaly is Jász Berényben voltak, és akkor a sikerük volt, hogy idén visszahívták őket. Tavaly nem tudták megrendezni, de idén lesz aprók tere is. Itt szombaton és vasárnap délután különböző játékokkal, előadásokkal várják a gyerekeket. Egy új eleme is lesz az idei Csángó Fesztiválnak. Vasárnap Csángó Jász ételek főzőversenyét rendezik majd meg a Margit szigeten. Ez reggel 9-kor kezdődik, az eredményhirdetés délután várható. Erről írt most a Jászkürt újság. Szombaton 9 órakor indul majd el reggel a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jász Berényben. Az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényéről van szó. Méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve várja a látogatókat. Minden évben, így idén is megválasztják majd Magyarország méz királynőjét és udvarhölgyeit, akik a címet egy évig tarthatják meg. Sokan érzik azt, hogy augusztus 20-ával elbúcsúzik a nyár, nos, megemlékezés, programok Jász Berényben is lesznek a Szent István napi ünnepségen. Augusztus 20-án reggel 9 órakor indul majd el az ünnepi szentmise a Nagy Boldogasszony római katolikus főtemplomban. 10 órakor indul a városi ünnepség, lesz kenyérszentelés Szántó József címzetes apát plébánossal. Igei áldást Mező István református lelkipásztor mond majd. Ezután jönnek az ünnepi beszédek. Közreműködik Szekeres Kamilla és zenekara, a Jászság Népi Együttes táncosai és a Jászsági Hagyományőrző Egyesület, Kocsisné Deli Irén, Terplán Zénó Kopling Technikum Gimnázium és Szakképzőiskola Magyar Történelem szakos tanára lesz majd az, aki elmondja idén az ünnepi beszédet. Jász Berényben a Margit szigetre várják az érdeklődőket. Szent István napi zene és szórakozás is lesz a szigeten. Délután a Kenderkóc népi játszóházat nyitják meg, népi ügyességi játékokkal, népi konyhával, lisztes játszóval. A Bubi Kánaán interaktív buborék show animátorral a gyerekeket várja 15 és 19 óra között. 8:45-kor vizuellet show lesz, majd lombfestés, fényfestés a szigeten lévő lombkoronákra. Napközben kézműves és vendéglátós árusok várják a kiérkezőket a Margit szigeten. A nagy színpadon Erős Pista ad majd zenekarával koncertet, majd jön a Hűvös zenekar koncertje és az Iván de Parazol koncert, majd Wedding Disco zárja az augusztus 20-ai programsorozatot. Ma délutáni 33 fokról este 28-ra csökken majd Jászberényben a levegő hőmérséklete, derült lesz az égbolt, láthatjuk a szép csillagos nyár égboltot. Holnap 17 fokra ébredünk, délután 36 fok lesz, derült égbolt mellett eső nem várható. Szombaton is folytatódik a kánikula 37 fokkal, vasárnap pedig akár már 39 fok is lehet a legmelegebb órákban, a jásságban. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi Balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a Balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitász. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitász iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják szombaton a balatonátúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Rádió 3 FM. Mellette szól.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A
2: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szín, a szürkületben engedi az aurád,
1: ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.